0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Akkor nem látod, hogy a jó jöhet szembe még. Hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatsz, vágatlan. Yeah. Szabad

0: akkor ki mit érte, csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer,

9 rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyállat Park konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést! Ezen az augusztus 30-ai napon a rózsákat köszönhetjük, ők a mai nap ünnepeltjei. Isten éltesse őket! Indul a mai műsor is. Jó reggelt!

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor. Hogyha szeretnénk élvezni egy hétköznap délutánját, vagy éppen a hétvégét, akkor a mai nap indító tipp szerint ne kezdjük el rögtön fejben a következő munkanapot szervezni. Jelöljünk inkább egy rövid időt délután, amikor átnézzük a holnapi teendőket, készítsünk össze mindent, amire szükség lehet, aztán tegyük félre a munkát, így nem lesz az velünk, hogy egész délután ez motoszkál majd a fejünkben, mégis nyugodtabban indulhat majd akár a következő munkanap is, és összetettebben. Ez volt a mai nap indító tipp, most vissza a dalokra.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülötteit. Például ma született 1972-ben Cameron Diaz, amerikai színésznő, illetve Amy Adams, hatszoros Oscar jelölt amerikai színésznő is 1974-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most pedig vissza a jó dalokra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Az első óránk végéhez értünk. 7 óra után pedig egy olyan magyar helyre kalandozunk, ahol egy különleges természetes formájú sziklakapu alatt lehet átsétálni. Ezt is hozom majd. Rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A miniszterelnök bejelentett, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Magyar Péter közösségi oldalán közölte,

0: A Tisza párt egyik fő választási ígéretét, amelynek köszönhetően csaknem 242 000 kis nyugdíjas kap majd magasabb ellátást, 55 000 érintettnek pedig legalább a duplájára nő a havi járandósága. A kormányfő jelezte, hogy a többi nyugdíjjal kapcsolatos vállalásuk előkészítése is megkezdődött. Büntető eljárást indított a Fejér vármegyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt a 60 pusztai majorság ügyében. A vizsgálat ismeretlen tettes ellen folyik, miután korábban a kormányhivatal csaknem 6 millió forintos műemlékvédelmi bírságot szabott ki az engedély nélkül épített díszmedencék és egyéb építmények miatt. Emellett a Magyar Építészkamara korábban azt is megállapította, hogy a tervező megsértette a jogszabályokat a védett istállók lerombolásával. Fordulat történt a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 17 milliárd forintos büntetőügyben. A bíróság két gyanúsított esetében enyhítette a kényszerintézkedést, így már csak 3-an vannak letartóztatásban. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozásban továbbra is 7 gyanúsított szerepel, és a Fidesz szervereire elrendelt elektronikus adatmegőrzési kötelezés továbbra is hatályban van. 10 000-ével közlekednek érvényes műszaki vizsga nélküli járművek a magyar utakon a rendőrségi adatok szerint. Egyre több a pár 100 000 forintot érő autó, amelyeknél a tulajdonosok az elszabadult szervizköltségek miatt már a vizsgával sem törődnek. A szabályozás érdekessége, hogy egy 3 hónapon belül lejárt műszakiért magasabb, akár 65 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható, mint egy több mint egy éve lejárt okmány esetében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor második órája. Köszöntsük ma a rózsákat, nekik nagyon boldog névnapot, Isten éltesse őket, és itt van sok jó zene.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Nem tudom, tudták-e, hogy a Bükkben van egy hegy, amelynek szinte lefaragták az egyik oldalát, ez a Bélkő Bélapát falva mellett. A hegy oldalán évtizedeken keresztül mészkövet pányáztak, ezért a korábbi hatalmas sziklafalból már egészen különleges lépcsőzetes táj maradt. Ezt is érdemes lehet meglátogatni, ma ide kalandoztunk el. A rádiós kalandozónk van, most pedig vissza a dalokra.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Let me tell you.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ma fontos nap lehet az űrkutatásban. A tervek szerint ma indulhat a Nancy Grace Roman űrtávcső, amelyet egy Falcon Heavy rakéta visz majd a világűrbe. A tervek szerint, ha minden jól megy, a Roman egyik legnagyobb különlegessége, hogy a Hubble-hoz hasonló részletességgel, de annál körülbelül 100-szor nagyobb égterületet képes egyszerre vizsgálni, tehát ez egy tényleg nagyon fontos léptéke lesz az űrkutatásnak. Most pedig vissza a dalokra az info után.
3: Feedback. Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük azt a két órát. Jövök holnap is, minden jót!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett a legfőbb ügyészségnél. A 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott 300 milliárd forintos lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A tárcánál végzett átvilágítás során különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja merült fel a korábbi felső vezetéssel szemben. A vizsgálat szerint drasztikus túlbeszerzés történt, és a NAV adataiból 6 cég esetében 13,5 milliárd forintos túlárazást mutattak ki a gyártói árakhoz képest. Nyilvánosságra hozták a mentőszolgálat kiérkezési adatait, amelyek szerint országosan az esetek 90%-ában több mint 26 percen belül ér ki a mentőautó. Konstantinovics Miklós, az országos mentőszolgálat megbízott főigazgatója elmondta, hogy a cél a 15 perces kiérkezési

0: országban. Ennek érdekében kevesebb kórházak közötti átszállításra, jobb állomáshálózatra és több járműre lenne szükség. A megbízott főigazgató kiemelte, idén 36, jövőre pedig 170 új mentőautó megvásárlásához kérik a kormány pénzügyi támogatását. Magyarország költötte a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, a GDP arányában 2023-ban és 2024-ben, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Hazánk a GDP 4,7%-át fordította erre a célra, miközben az uniós átlag eléri a 7,4%-ot. A forráshiány miatt a várólisták hossza egyes műtéteknél a 3 évet is elérheti, miközben a szociális szférában is súlyosbodott az ápoló és kapacitás hiány. Az egészségügy helyzetén a kormány által tervezett évi 500 milliárd forintos plusz forrás javíthat a jövőben. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Golden Sugar.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. augusztus 30-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Szabadszedéses étkeztetést tesztelnek egy békéscsabai kollégiumban. Tanszercsomagokkal segítették a rászoruló gyulai családokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság egyeztetést kér a babasimogató önkéntes program előtt. Befektetési ajánlatokkal csaptak be két Békés vármegyei férfit. Szabadszedéses étkeztetést vezetnek be teszt jelleggel a békéscsabai evangélikus kollégiumban. A kezdeményezés célja, hogy a diákok az eddiginél változatosabban és egészségesebben étkezzenek, miközben csökken az ételpazarlás. A rendszert a Kornélia üzletcsoport felkérésére próbálják ki az intézményben. A kollégiumban mintegy 125-en laknak, közülük körülbelül 80-an ebédelnek ott. Köveskúti Péter, a Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus köznevelési intézmény igazgatója szerint a próbaidőszak tapasztalatai alapján döntenek majd arról, hogy véglegesen is bevezetik a szabadszedéses étkeztetést. A rendszer lényeg, hogy mindenki annyit vehet az ételekből, amennyit elfogyaszt. Ez egyrészt csökkenteti annak esélyét, hogy valaki éhes maradjon, másrészt kevesebb étel kerülhet a tányérról a kukába. Ez különösen azoknak a diákoknak lehet kedvező, akik rendszeresen kemény edzéseken vesznek részt. A tanulók kétféle leves, főétel és köret közül választhatnak, emellett többféle zöldség, gyümölcs, saláta, befőtt és savanyúság is rendelkezésükre áll majd. Rostos üdítőkből szintén nagyobb választékot kínálnak. Fodor Mihály, a Kornélia üzletcsoport szakmai vezetője szerint a szabadszedés az úgynevezett okostányes szemléletét követve segítheti az egészséges táplálkozást, ugyanakkor tudatos és felelős döntést is igényel a fiataloktól. A diákoknak tippeket is adnak majd arról, hogy az egyes tápanyagokból mennyit érdemes fogyasztaniuk egy nap. A tájékoztatón a szülők együttműködését is kérték, arra biztatják őket, hogy beszéljék meg gyermekeikkel. Először kóstolják meg az ételt, és csak akkor szedjenek belőle többet, ha valóban ízlik. Repetezni ugyanis később is lehet. Ettől azt várják, hogy tovább csökken az ételpazarlás. A kezdeményezés részeként a diákokat a kevesebb só- és cukorfogyasztására is igyekeznek rávezetni. A bronzkoszulús mesterszakás szerint a svédasztalos jellegű étkezés

akkor működhet jól, ha a fiatalok együttműködőek és tudatosan választanak az ételek közül. A szabadszedéses rendszer nem csak az ebédre, hanem a reggelire és a vacsorára is kiterjed. Az étkezésekhez kapcsolódó szabályokat jelenleg dolgozzák ki. Az már biztos, hogy kiemelt figyelmet fordítanak majd a higiéniai előírásokra, így az étkezések előtti alapos kézmosásra is. Tanszeradományosztást rendeztek Gyulán a tanévkezdés előtt. A Gyulai Szociális Szolgáltató Központ és a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió Alapítvány közös programján több tucat rászoruló gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket. A szervezők és a városvezetés képviselői az összefogás fontosságát hangsúlyozták. Bódis László nyugalmazott baptista lelkipásztor, lelki gondozó szerint a nehéz időszakokban a lelki és a testi segítségnyújtásnak egyaránt fontos szerepe van. Hangsúlyozta, hogy a kölcsönös bizalom erősítése és az egymás iránti segítség különösen fontos egy új, nehézségekkel járó kezdet előtt. A Baptista Tevékeny Szeretett Misszió már 6. éve szervez országszerte hasonló tanévkezdési akciókat. Floch Gábor Barnabás missziós koordinátor elmondta, a kezdeményezés már a szívügyükké vált. A csomagokat olyan családoknak szánják, amelyeknek segítséget jelent az iskola kezdés költségeinek enyhítése. Hozzátette, különösen felemelő számukra látni a gyermekek és hozzátartozóik örömét és háláját az adományok átvételekor. A missziós koordinátor tájékoztatása szerint idén 16 helyszínen összesen 700 csomagot osztanak ki a rászorulóknak. A tanszer csomagok az új esélyközpontok ellátottainak gyermekeihez és unokáihoz jutnak el. Az eseményen Görgény Enő Gyula polgármestere is részt vett. Beszédében kiemelte, hogy az állam, az önkormányzat, az egyházak és a civil szervezetek közös felelőssége a családok terheinek enyhítése az iskola és óvoda kezdés időszakában. A polgármester a fiatalokat arra biztatta, hogy vegyék komolyan a tanulást, figyeljenek az iskolában és szorgalmasan végezzék el feladataikat. Mint fogalmazott, a megszerzett tudás később hozzásegítheti őket ahhoz, hogy megvalósítsák céljaikat és sikeresek legyenek az életben. Az adományosztás végén a gyermekek átverték az iskolatáskákat és a taneszközöket tartalmazó csomagokat, amelyek segítséget jelenthetnek számukra ahhoz, hogy felkészültebben és magabiztosabban kezdjék meg az új tanévet.

0: Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményben reagált az érintők önkéntes babasimogató programjára. A kezdeményezés célja a kórházban maradó csecsemők és gyermekek testi-lelki fejlődésének, valamint ellátásának támogatása. A szervezők 4500 önkéntest szeretnének bevonni, a felhívásban pedig a Békés Vármegyei Központi Kórház, ezen belül a Gyulai és a Békés Csaba intézmény neve is szerepel. Az Országos Kórházi Főigazgatóság közölte, minden segítséget nagyra értékelnek, legyen szó magánszemélyek, civil szervezetek vagy közösségek felajánlásairól. Ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy a jó szándék akkor tud megfelelően érvényesülni, ha a kezdeményezést előzetesen egyeztetik az érintett intézményekkel. Az Országos Kórházi Főigazgatóság és a fenntartása alá tartozó intézmények az érintők akciójáról a sajtóból értesültek. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint a kezdeményezés előzetes egyeztetés nélkül indult el, miközben a felhívásban számos főváros és vidéki kórház neve is szerepel. A szervezet szerint nem azzal van probléma, hogy az emberek segíteni szeretnének. Éppen ellenkezőleg, a felhívás hatására a megjelölt kórházaknál jelentősen megnőtt az érdeklődők száma. Ez azonban egyes intézményekben komoly többletterhet jelenthet, különösen akkor, ha egyszerre sokan keresik meg a kórházakat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy olyan intézmények neve is bekerült a kezdeményezésbe, ahol a kórházban hagyott gyermekek ellátásához szükséges infrastruktúra, eszközellátottság és humán erőforrás biztosított. A Békés Vármegyei segítő szándékú emberek számára azért azt kérik, hogy aki csatlakozna a programhoz, ne közvetlenül a kórházat keressen meg az akció miatt, hanem az érintők által megadott kapcsolattartási csatornákat használja. Az egészségügyi dolgozók elsődleges feladata ugyanis a betegek és a gyermekek ellátása, így egy civil kezdeményezés miatt megnövekedő érdeklődés akaratlanul is többletterhet róhat rájuk. Az Országos Kórházi Főigazgatóság ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem szeretnék elutasítani a civil kezdeményezéseket, és kifejezetten nyitottak az együttműködésre. Azt kérik, hogy minden olyan akciót, amelyben egy kórház neve, működése vagy az általa ellátott gyermekek érintettsége szerepel, előzetesen egyeztessenek a főigazgatósággal és az érintett egészségügyi intézménnyel. A segítő szándék önmagában nagy érték, megfelelő koordináció nélkül azonban könnyen olyan helyzet alakulhat ki, amely éppen az ellátásban dolgozókra ró többletterhet. Két Békés Vármegyei férfi is csalók áldozatává válhatott befektetési ajánlatok miatt. Egy orvosházi idős férfi 84 ezer forintot, egy nagyszínási férfi pedig több mint 3 millió forintot utalt el, ám egyikük sem jutott hozzá a befektetett pénzéhez. Az orvosházi férfi postai levélben kapott befektetési ajánlatot. A megadott bankszámlára 84 ezer forintot utalt, majd e-mailben megkapta a tőzsdei fiókhoz szükséges belépési adatokat. A fiókba azonban nem tudott belépni, az ajánlattevőt pedig az utas sem éri el. A nagyszínesi férfi egy közösségi oldalon látott hirdetés nyomán került kapcsolatba egy ismeretlennel. Tőzsdei befektetésről egyeztettek, ezt követően a férfi 5 részletben több mint 3 millió forintot utalt el. A pénzéhez és a beígért hozamhoz azonban nem fér hozzá. Az orvosházi rendőrkapitányság augusztus 26-án mindkét ügyben csalás gyanúja miatt indított nyomozást. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy befektetés előtt érdemes alaposan tájékozódni a befektetési csalások módszereiről, és csak kellő körültekintés után utalni pénzt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info. Főnök, megyünk a vásárba?
2: Milyen vásárba, Micike?
1: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: hajt.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozták a mentőszolgálat kiérkezési adatait, amelyek szerint országosan az esetek 90%-ában több mint 26 percen belül ér ki a mentőautó. Konstantinovics Miklós, az országos mentőszolgálat megbízott főigazgatója elmondta, hogy a cél a 15 perces kiérkezési idő elérése az egész országban. Ennek érdekében kevesebb kórházak közötti átszállításra, jobb állomáshálózatra és több járműre lenne szükség. A megbízott főigazgató kiemelte, idén 36, jövőre pedig 170 új mentőautó megvásárlásához kérik a kormány pénzügyi támogatását. Magyarország költötte a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, a GDP arányában 2023-ban és 2024-ben, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Hazánk a GDP 4,7%-át fordította erre a célra, miközben az uniós átlag eléri a 7,4%-ot. A forráshiány miatt a várólisták hossza egyes műtéteknél a 3 évet is elérheti, miközben a szociális szférában is súlyosbodott az ápoló és kapacitás hiány. Az egészségügy helyzetén a kormány által tervezett évi 500 milliárd forintos plusz forrás javíthat a jövőben. Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett a legfőbb ügyészségnél. A 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott 300 milliárd forintos lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A tárcánál végzett átvilágítás során különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja merült fel a korábbi felső vezetéssel szemben. A vizsgálat szerint drasztikus túlbeszerzés történt, és a NAV adataiból 6 cég esetében 13,5 milliárd forintos túlárazást mutattak ki a gyártói árakhoz képest. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kiss me. A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor, előtte pedig a kívánság műsor is. Errajtól hozom az üzeneteket és az érdekességeket, rádiózzunk együtt!

0: rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor szól, és hoztam is egy üzenetet. Sziasztok, nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni Gizinek, a kislányunkat. Ma köszöntjük születésnapján, 22 éves lett. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk mi is a most következő dallal. Today.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés-megye kedvenc rádiójában. Itt a kívánság műsor. Ennek sorait zárom ma is a névnapos köszöntéseinkkel. A rózsákat, illetve a félixeket, illetve a rózákat köszöntsük ma mindenféleképpen nekik. Nagyon boldog névnapot. A kívánság műsor pedig tehát a végéhez ért. Köszönöm, hogy eddig is együtt rádiózhattunk, de itt vagyok egészen délután 2-ig a folytatásban is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1773 emlapján született Pollak Mihály ugyanis, német származású magyar építész, a Nemzeti Múzeum építője. Vele pillantottunk vissza egy picit a történelemben. Én pedig hozom a következő órában is a jó zenéket. Délután kettőig együtt rádiózhatunk.

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazinműsor, hogy könnyebb legyen akár a munkahelyen töltött idő, vagy akár az otthoni tevékenykedés. Hozom a jó zenéket, nem sokára pedig egy érdekességet is városunkból.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Ma témán középpontjában a Szlovák Tájház. Az a Szlovák Tájház, amely az 1810-es építésnek gyakorlatilag parasztház jellegét vette fel, a helyi szlovák közösség életmódját bemutatván. A tájház a Békés Csabán élő szlovákság kulturális örökségének megőrzésére jött létre egyébként. 1810-ben épült tehát a parasztház, és ezzel a Szlovák Tájházra pillantottunk most vissza, most pedig ismét vissza a zenékhez.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk, köszönet az elmúlt mintegy 2 órás figyelemért, további szép napot kívánok és jó rádiózást!

Alone. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csabi és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Kisasszony havának utolsó előtti napján, augusztus 30-án szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Úgy tűnik, hogy nem tágít a nyár. Noha holnap után már az első őszi hónapot köszönhetjük, az időjárás ragaszkodik még a meleghez, a nyárias időhöz. Mi pedig ragaszkodunk a kedvencekhez, kikapcsolódás mellé pedig jön néhány érdekes információ, hasznos tudnivaló, no meg program. Örülök, hogy ma is együtt rádiózunk. Szép napot mindenkinek!

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szeretjük ezeket a dalokat, ezért váltak a kedvenceinké. Ez a Csaba 88.9-en augusztus utolsó előtti napján, holnap után már szeptember elseje. De szeretném, hogyha mindenki elhinné, hogy kezdődhet jól, sőt, telhet jól a szeptember. Ha iskolás lennék, akkor én biztosan kihasználnám addig az időt. Például úgy, hogy áthívom a legjobb barátomat, barátnőmet. Töltsük együtt az utolsó nyári hónap utolsó napjait. Tervezzük meg közösen, hogy milyen programokat szervezünk majd szeptemberre. A tervezés a barátunk. És biztosan kipróbálnám, hogy jó-e még rám az ünneplő ruhám, hogy nehogy az évnyitó reggelén derüljön ki, hogy nem. Barátkozáshoz, pihenéshez, kikapcsolódáshoz és munkához is a kedvenceket hozzuk. Velük kívánok kellemes kikapcsolódást.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak ma, augusztus 30-án a Rózsák névnapján. Ez szép név, magyar eredetű, jelentése a virág maga. De a Félixek is ünnepelnek, az ő latin eredetű nevük jelentése boldog és szerencsés. Legyen boldog és szerencsés minden ünnepelt napja. Isten éltesse mindazokat, akik ezen a szép napon születtek. Cameron Diaz-zal egy napon. Az amerikai színésznőtől származik az idézet, melyet ajándékba hoztam. Az élet hosszú. Miért kellene bárkinek is a múltban élnie, hogyha élhet a jelenben is? Miért ne engedhetné meg magának bárki, hogy a jövője ragyogó és izgalmas legyen? Izgalmas és ragyogó születésnapot, jó egészséget, a legjobbakat kívánjuk az ünnepelteknek!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

szólnak a kedvencek a Csabán, még pedig a legjobb válogatásban augusztus 30-án több dolgot is ünneplünk ma. Először is ma van a strandnap. Mert hogy vannak, akik magányosan szeretnek fürödni, mások viszont tömegben. Utána néztem, hogy Magyarországon mióta van strand. A Balatonon 1821-ben épült meg az első strand. Előtte kifejezetten földesúri jog volt megmártózni a magyarok tengerében. A törölközős, lángosos, tömeges pancsolás az 1960-as években terjedt el. És úgyisten igazából olyan sok minden nem változott, csak a fagyi ára. A 60-as években 50 forint volt egy gombóc fagyi, egy üveg üdítő pedig 3 forintba került. Na, amíg ezen elmerengünk, addig szólnak a kedvencek tegnapról és máról, a strandok napján.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. Mennyi jó zene, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Ez a Csaba 88.9-en augusztus 30-a van, nem csak a strandot, hanem a májva cukrot is ünnepeljük ma, mégpedig a pirított májva cukrot. Ugye tudjuk, vannak olyan kalendáriumok, amelyek minden egyes napot megünnepelnek. Az igazán boldog emberek minden nap hálát adnak valamiért. Ma adjunk hálát a májva cukorért, de ne egyedül, társaságban. Gyűjtsük össze barátainkat, meg egy kis tűzifát. Vegyünk egy zacskó májva cukrot, és szórakozzunk jól a tűz körül. Mondjuk estig még sok-sok zenét hallgathatunk együtt, de kifejezetten jó válogatásban szólnak majd a kedvencek.

0: Csaba kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba Hovász színházi programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház ugyanis szeptember 25-én, 26-án és 30-án is bemutatja a Portugál című tragikomédiát. Ebben az álmos magyar falucska Irgács kocsmatöltőinek ingerszegény életét alaposan felkavarja egy fiatal idegen. Egressy Zoltán klasszikus vígjátéka nyers humorral és szívszorító iróniával mesél a kitörésre vágyó figurákról. Mind a maguk elérhetetlen Portugáliáját keresik. A Portugál című darabról további információkat a jokaiszínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Még van lehetőségük önként visszaadni azt, ami nem őket illeti, megüzente Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt másfél évtized állami kedvezményezettjeinek, miután a Duna Aszfalt bejelentette több mint 100 milliárd forintnyi állami kötvény visszaváltását. A kormányfő kiemelte, hogy a vagyon visszaszerzési eljárások keretében már több mint 20 ügyben tettek feljelentést 1700 milliárd forintot meghaladó értékben. Ezzel párhuzamosan a külügyminisztérium is a legtöbb ügyészhez fordult, a 2020-as mintegy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép beszerzések miatt. Pazarló kiadások leállításával és a korrupcióhoz köthető túlárazások feltárásával csökkenti a költségvetési hiányt a kormány, megszorítások nélkül. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az átvilágítások során eddig 400 milliárd forint megtakarítást értek el, évvégéig pedig további 300 milliárdot spórolnak meg. A tárcavezető hangsúlyozta,

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Négy órával is nyárias hangulatban szólnak a kedvencek augusztus utolsó előtti napján. Szép napot mindenkinek, ma ünnepel Cameron Diaz. Többször is idéztem ma már tőle. Talán azért, mert szavai biztatóak. Például a következő mondat is. Minél inkább telik az idő, annál jobb vagy mindenben. Egyre inkább tudod, hogy mit akarsz, és erősebb leszel. Ezekkel az inspiráló szavakkal indítom útjára a következő kedvencet. Emellett ebben az órában programokat és évnyitó előtti jó tanácsokat is hozok.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük. Ez a Csaba, szép délutánt mindenkinek. Ismét nyári receptet hoztam, ez nem más, mint a török cukini saláta. Ez a recept tökéletes példája annak, hogy néhány egyszerű alapanyagból lehet friss, izgalmas köret vagy könnyű vacsora. Mert hogy a pirított cukini, a fokhagymás görög joghurt és a kapor remekül kiegészítik egymást. No de hogy készül? A cukinit fél centi vastag karikákra vágjuk, olívaolajon, serpenyőben nagy lángon megpirítjuk és közben sózzuk. Amikor a cukini karikák megpirultak, de még nem puhultak meg teljesen, félretesszük őket, hagyjuk kihűlni. A joghurtot összekeverjük a reszelt fokhagymával, aprított kaporral, sóval, borssal ízesítjük. A kihűlt cukinit beleforgatjuk a joghurtos öntetbe, és legalább fél órára hűtőbe tesszük. Tálaláskor kapjon még egy kis friss kaprot, no meg citromgerezdeket. Jó étvágyat!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Nem dom, game. Nem dom.

Szeretjük ezeket a dalokat. Ez a Csava 88.9-en, ahol mindjárt a kedvencekkel folytatjuk. Augusztus 30-a van a nyár utolsó hónapjának, utolsó előtti napja. Bízunk benne, hogy nagyon kellemes és szép napja van Cameron Diaznak, ő ünnepli ma a születésnapját. A színésznő 1972. augusztus 30-án született. 1994-ben ismerte meg a nevét a világ, mégpedig a Mask című film főszerepe miatt. Korábban sem filmes múltja, sem színészi előképzettsége nem volt. Ellenben táncolt, és azóta is táncol. Ez az egyik kedvenc időtöltése, de szívesen tervez ruhát, illetve könyvet is írt már az egészséges életmód témakörében. Kislányával és férjével remekül telnek napjai, egyáltalán nem bánja, hogy most nincs reflektorfényben. Boldog születésnapot Cameron Diaznak!

0: Ez a Csaba.
1: Az utolsó nyári hónap utolsó előtti napján eddig tartott közös műszakunk, mindjárt 5 óra, úgyhogy búcsúznom kell. Ám tekintettel arra, hogy holnap után szeptember, évnyitó, aki még eddig nem tette meg, érdemes egy kicsit előkészülni. Mit is mondanak a szakemberek? Azt, hogy az iskoláskorú gyermekeknek legyen külön helyük arra, ahol tanulnak, és egy olyan hely, ahol felüdülhetnek, ahol szórakozhatnak, és csak a játéké lehet a főszerep. Ezt a két területet jól különítsük el, ennek később még hasznát vesszük, akár csak a mappának, amikor az évnyitó után a gyerekek hazamennek, rengeteg papírt visznek haza, aláírni való dolgokat, amiket aztán vissza kell vinni. Szóval legyen a gyermeknél egy mappa, amiben ezeket a papírokat beleteheti. És legyen ott a Csaba mindenkinél, aki szereti a jó zenéket. Évnyitóig még nagyon sokszor találkozunk, legalábbis remélem. További kellemes kikapcsolódást, szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Tisza kormányvizsgálatot indított a hazai útdíjrendszerhez kapcsolódó korábbi állami szerződések és cégvásárlások ügyében. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a miniszterelnökség azt elemzi, miért fizetett

0: érintettek, a felek között pedig egy 6-7 milliárd forintos bírósági jogvita körvonalazódik. Tízezrével közlekednek érvényes műszaki vizsga nélküli járművek a magyar utakon a rendőrségi adatok szerint. Egyre több a pár százezer forintot érő autó, amelyeknél a tulajdonosok az elszabadult szervizköltségek miatt már a vizsgával sem törődnek. A szabályozás érdekessége, hogy egy 3 hónapon belül lejárt műszakiért magasabb, akár 65 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható, mint egy több mint egy éve lejárt okmány esetében. Fordulat történt a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 17 milliárd forintos büntetőügyben. A bíróság 2 gyanúsított esetében enyhítette a kényszerintézkedést, így már csak 3-an vannak letartóztatásban. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozásban továbbra is 7 gyanúsított szerepel, és a Fidesz szervereire elrendelt elektronikus adatmegőrzési kötelezés továbbra is hatályban van. 5. alkalommal hirdette meg a Családbarát Köznevelési Intézmény pályázatot a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány. Az elismerésre olyan bölcsödék, óvodák és iskolák jelentkezését várják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek, a családok és a munkavállalók igényeire, segítve a munka és a magánélet egyensúlyát. A szakmai zsűri nem az anyagi lehetőségeket, hanem a családbarát szemlélet hitelességét értékeli. A pályázatok benyújtási határideje október 31-e. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 30-a vasárnap van, a mai napon a rózsák ünneplik névnapjukat. A rózsa a latin rosa névből származik, jelentése rózsa. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Szép jó napot kívánok! Önök Nédu Gézát hallják augusztus 30-án vasárnap. A mai napon ünnepli 54. születésnapját Cameron Diaz, négyszeres Golden Globe díjra jelölt amerikai színésznő, modell és írónő, aki az 1990-es és 2000-es évek egyik legnagyobb és legjobban fizetett hollywoodi sztárjává vált. Leginkább elsöprő energiájú vígjátékairól, romantikus filmjeiről, valamint jellegzetes, rekettes hangjáról és mosolyáról ismert. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Szép jó napot kívánok Önök, Nédo Gézát hallják augusztus 30-án vasárnap. 23 évvel ezelőtt hunyt el Charles Bronson, litván származású amerikai színész, Hollywood történetének egyik legmeghatározóbb és legnépszerűbb akcióhőse és kemény fiúja. Pályafutása során leginkább szótlan, markáns, igazságosztó karaktereket formált meg, legismertebb alakításait olyan kultikus klasszikusokban nyújtotta, mint a Volt egyszer egy vadnyugat, a Hét mesterlövész, a Piszkos 12 és a Bosszúvágy sorozat. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösz ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják augusztus 30-án vasárnap. A mai napon ünnepelné 91. születésnapját Papa, vagyis John Phillips, gitáros és énekes a Mamas and the Papas együttesből. Olyan korszakalkotó slágerek fűződnek a nevéhez, mint a California Dreamin' vagy a Monday Monday. Emellett ő írta Scott McKenzie számára a híres San Francisco című dalt, és egyik főszervezője volt az 1967-es történelmi Monterey Pop Fesztiválnak. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!
1: Áj!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 30-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Szabadszedéses étkeztetést tesztelnek egy Békés Csabai kollégiumban. Tanszercsomagokkal segítették a rászoruló gyulai családokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság egyeztetést kér a babasimogató önkéntes program előtt. Befektetési ajánlatokkal csaptak be két Békés vármegyei férfit. Szabadszedéses étkeztetést vezetnek be teszt jelleggel a Békés Csabai Evangélikus Kollégiumban. A kezdeményezés célja, hogy a diákok az eddiginél változatosabban és egészségesebben étkezzenek, miközben csökken az ételpazarlás. A rendszert a Cornélia üzletcsoport felkérésére próbálják ki az intézményben. A kollégiumban mintegy 125-en laknak, közülük körülbelül 80-an ebédelnek ott. Köveskúti Péter, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Köznevelési Intézmény igazgatója szerint a próbaidőszak tapasztalatai alapján döntenek majd arról, hogy véglegesen is bevezetik a szabadszedéses étkeztetést. A rendszer lényeg, hogy mindenki annyit vehet az ételekből, amennyit elfogyaszt. Ez egyrészt csökkenteti annak esélyét, hogy valaki éhes maradjon, másrészt kevesebb étel kerülhet a tányérról a kukába. Ez különösen azoknak a diákoknak lehet kedvező, akik rendszeresen kemény edzéseken vesznek részt. A tanulók kétféle leves, főétel és köret közül választhatnak, emellett többféle zöldség, gyümölcs, saláta, befőtt és savanyúság is rendelkezésükre áll majd. Rostos üdítőkből szintén nagyobb választékot kínálnak. Fodor Mihály, a Cornélia üzletcsoport szakmai vezetője szerint a szabadszedés az úgynevezett okostányes szemléletét követve segítheti az egészséges táplálkozást, ugyanakkor tudatos és felelős döntést is igényel a fiataloktól. A diákoknak tippeket is adnak majd arról, hogy az egyes tápanyagokból mennyit érdemes fogyasztaniuk egy nap. A tájékoztatón a szülők együttműködését is kérték, arra biztatják őket, hogy beszéljék meg gyermekeikkel. Először kóstolják meg az ételt, és csak akkor szedjenek belőle többet, ha valóban ízlik. Repetezni ugyanis később is lehet. Ettől azt várják, hogy tovább csökken az ételpazarlás. A kezdeményezés részeként a diákokat a kevesebb só és cukorfogyasztására is igyekeznek rávezetni. A bronzkoszorús mesterszakás szerint a svédasztalos jellegű étkezés akkor működhet jól, ha a fiatalok együttműködőek és tudatosan választanak az ételek közül. A szabadszedéses rendszer nem csak az ebédre, hanem a reggelire és a vacsorára is kiterjed. Az étkezésekhez kapcsolódó szabályokat jelenleg dolgozzák ki. Az már biztos, hogy kiemelt figyelmet fordítanak majd a higiéniai előírásokra, így az étkezések előtti alapos kézmosásra is. Tanszeradományosztást rendeztek Gyulán a tanévkezdés előtt. A Gyulai Szociális Szolgáltató Központ és a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió Alapítvány közös programján több tucat rászoruló gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket. A szervezők és a városvezetés képviselői az összefogás fontosságát hangsúlyozták. Bódis László nyugalmazott baptista lelkipásztor, lelki gondozó szerint a nehéz időszakokban a lelki és a testi segítségnyújtásnak egyaránt fontos szerepe van. Hangsúlyozta, hogy a kölcsönös bizalom erősítésem és az egymás iránti segítség különösen fontos egy új, nehézségekkel járó kezdet előtt. A Baptista Tevékeny Szeretett Misszió már 6. éve szervez országszerte hasonló tanévkezdési akciókat. Floch Gábor Barnabás missziós koordinátor elmondta, a kezdeményezés már a szívügyükké vált. A csomagokat olyan családoknak szánják, amelyeknek segítséget jelent az iskola kezdés költségeinek enyhítése. Hozzátette, különösen felemelő számukra látni a gyermekek és hozzátartozóik örömét és háláját az adományok átvételekor. A missziós koordinátor tájékoztatása szerint idén 16 helyszínen összesen 700 csomagot osztanak ki a rászorulóknak. A tanszercsomagok az új esélyközpontok ellátottainak gyermekeihez és unokáihoz jutnak el. Az eseményen Görgény Jenő Gyula polgármestere is részt vett. Beszédében kiemelte, hogy az állam, az önkormányzat, az egyházak és a civil szervezetek közös felelőssége a családok terheinek enyhítése az iskola és óvoda kezdés időszakában. A polgármester a fiatalokat arra biztatta, hogy vegyék komolyan a tanulást, figyeljenek az iskolában és szorgalmasan végezzék el feladataikat. Mint fogalmazott, a megszerzett tudás később hozzásegítheti őket ahhoz, hogy megvalósítsák céljaikat és sikeresek legyenek az életben. Az adományosztás végén a gyermekek átverték az iskolatáskákat és a taneszközöket tartalmazó csomagokat, amelyek segítséget jelenthetnek számukra ahhoz, hogy felkészültebben és magabiztosabban kezdjék meg az új tanévet.

0: Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményben reagált az érintők önkéntes babasimogató programjára. A kezdeményezés célja a kórházban maradó csecsemők és gyermekek testi-lelki fejlődésének, valamint ellátásának támogatása. A szervezők 4500 önkéntest szeretnének bevonni, a felhívásban pedig a Békés Vármegyei Központi Kórház, ezen belül a Gyulai és a Békés Csabai Intézmény neve is szerepel. Az Országos Kórházi Főigazgatóság közölte, minden segítséget nagyra értékelnek, legyen szó magánszemélyek, civil szervezetek vagy közösségek felajánlásairól. Ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy a jó szándék akkor tud megfelelően érvényesülni, ha a kezdeményezést előzetesen egyeztetik az érintett intézményekkel. Az Országos Kórházi Főigazgatóság és a fenntartása alá tartozó intézmények az érintők akciójáról a sajtóból értesültek. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint a kezdeményezés előzetes egyeztetés nélkül indult el, miközben a felhívásban számos főváros és vidéki kórház neve is szerepel. A szervezet szerint nem azzal van probléma, hogy az emberek segíteni szeretnének. Éppen ellenkezőleg, a felhívás hatására a megjelölt kórházaknál jelentősen megnőtt az érdeklődők száma. Ez azonban egyes intézményekben komoly többletterhet jelenthet, különösen akkor, ha egyszerre sokan keresik meg a kórházakat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy olyan intézmények neve is bekerült a kezdeményezésbe, ahol a kórházban hagyott gyermekek ellátásához szükséges infrastruktúra, eszközellátottság és humán erőforrás biztosított. A Békésvármegyei segítő szándékú emberek számára azért azt kérik, hogy aki csatlakozna a programhoz, ne közvetlenül a kórházat keresse meg az akció miatt, hanem az érintők által megadott kapcsolattartási csatornákat használja. Az egészségügyi dolgozók elsődleges feladata ugyanis a betegek és a gyermekek ellátása, így egy civil kezdeményezés miatt megnövekedő érdeklődés akaratlanul is többletterhet róhat rájuk. Az Országos Kórházi Főigazgatóság ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem szeretnék elutasítani a civil kezdeményezéseket, és kifejezetten nyitottak az együttműködésre. Azt kérik, hogy minden olyan akciót, amelyben egy kórház neve, működése vagy az általa ellátott gyermekek érintettsége szerepel, előzetesen egyeztessenek a főigazgatósággal és az érintett egészségügyi intézménnyel. A segítő szándék önmagában nagy érték, megfelelő koordináció nélkül azonban könnyen olyan helyzet alakulhat ki, amely éppen az ellátásban dolgozókra ró többletterhet. Két békésvármegyei férfi is csalók áldozatává válhatott befektetési ajánlatok miatt. Egy orvosházi idős férfi 84 ezer forintot, egy nagyszínási férfi pedig több mint 3 millió forintot utalt el, ám egyikük sem jutott hozzá a befektetett pénzéhez. Az orvosházi férfi postai levélben kapott befektetési ajánlatot. A megadott bankszámlára 84 ezer forintot utalt, majd e-mailben megkapta a tűzsdei fiókhoz szükséges belépési adatokat. A fiókba azonban nem tudott belépni, az ajánlattevőt pedig az utas sem éri el. A nagyszínesi férfi egy közösségi oldalon látott hirdetés nyomán került kapcsolatba egy ismeretlennel. Tőzsdei befektetésről egyeztettek, ezt követően a férfi 5 részletben több mint 3 millió forintot utalt el. A pénzéhez és a beígért hozamhoz azonban nem fér hozzá. Az orvosházi rendőrkapitányság augusztus 26-án mindkét ügyben csalás gyanúja miatt indított nyomozást. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy befektetés előtt érdemes alaposan tájékozódni a befektetési csalások módszereiről, és csak kellő körültekintés után utalni pénzt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Augusztus 30-a vasárnap van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 41. születésnapját Risztov Éva, olimpiai bajnok magyar úszónő, aki a 2012-es londoni ötkarikás játékokon ért fel a csúcsra a 10 kilométeres nyílt vízi úszás megnyerésével. Pályafutása során összesen 58 felnőtt országos bajnoki címet szerzett, emellett háromszoros világbajnoki és hétszeres Európa bajnoki ezüstérmes. Pályafutása rendkívül egyedi, 2005-ben fiatalon visszavonult a medencés versenyzéstől, majd sikeres visszatérése után nyílt vízen ért el történelmi sikert. A profi sporttól véglegesen 2017-ben köszönt el. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig jöjjön pár nagyszerű dal, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: lennék.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Örülök, hogy megint együtt zárjuk a hetet. Ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, üdv mindenkinek. Hozom nagyon megszokott kedvenceket, egy kicsit melankolikusabb dalokat, hetet lezáró slágereket, no meg az igazi vidám

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Friss dalt mutatok a 29 éves angol énekes dalszerző Tom Gregory műhelyéből. Merész új elemeket ad a védjegyének számító pop hangzásához ebben a friss felvételben. A Different Kind of Love az R&B érzelmi drámáját idézi meg, és abszolút újdonságként hangzik az előadótól. Drámaibb és intenzívebb most a hangzás, mint a korábbi slágereiben. A Blackpooli születésű Tom Gregory az elmúlt 5 évben több mint 1 milliárd streamet generált már.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Még nagyobb lesz a hőség a holnapi napon, mint ma volt. Aztán lesz majd egy átmeneti megtorpanás talán a jövő hét első felében, vagyis szeptember beköszöntével. Utána pedig az őszünk megint csak meleg időjárással folytatódik, hiszen a jövő hét második felére ismét strandidőt ígérnek a meteorológusok. Hát ránk férnek a frissítő slágerek, főleg még holnap, illetve a mai estén a hajnalunk sem lesz túlságosan hideg, úgyhogy szóljon a Csaba Rádió, benne pedig a következő kedvenc, ami már indul.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Hászalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

0: Csaba Rádió.
1: Új vizekre nevezett a DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a light dance ütemeket a rapper megnyugtató, mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül, milyen érzés.

életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata, készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.
2: Olyan ő, hogy megáll

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

Felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát. Nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Fall Oil testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy-díjat, és persze a világ hírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a Two Space című új dal egy mindössze negyedórás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Új világméretű zenei fesztiválon dolgozik két rock legenda. Carlos Santana és Eric Clapton a béke jegyében szervezték meg a Modern Woodstockot. A sztárok egy három állomásos globális koncertsorozatot álmodtak meg. San Francisco, New York és London szereplésével. Santana szerint a világnak ma is olyan pozitív rezgésekre van szükségre, mint amilyenek 69-ben átjárták a Woodstocki Fesztivált is, ahol az ő zenekara berobbant. Nem bombákkal, hanem szeretettel kell győzni, félik a zenészek, akik a békefesztivált tehát mindenképpen meg szeretnék rendezni egyelőre. Az eseménysorozat még tervezés alatt áll. Addig is itt van nekünk Santana, friss dala, egy újdonság a legendás zenésztől.

0: Csaba Rádió.
1: A hét utolsó napjának estéjén még egy nagyon pici időnk van, egy C játszom is ennek megfelelően a kedvenceket, és hát hozok még érdekességeket is, úgyhogy érdemes lesz minket választani a következőkben is. Én Hászalai Balázs vagyok, szép estét, és jó rádiózás nektek!

0: Ez a Csaba.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólnálunk.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Megint elrabolott egy hét, zárjuk lassan a vasárnapot, aztán átadjuk a helyünket egy újabb hétfőnek, egy következő hétnek, júliusban. Remélem, hogy akkor is találkozunk majd, mert hogy én már holnap is jövök rögtön a következő estén a legjobb dalokkal. Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát, jó pihenést kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.